Mert a szédekkel nézeszek, nekedek. Kegetti nás, ha pecsolaj. Ho cseppjök, kvén ánint kiábe. Ánint a svinás, kányi gappice. Miért a szédek koncse? Kajna pecsi se sébi, ez jök mi a semmák, kvén se bagicsi ott, pangyégup, minnón tess noat. Eni se bagicsi ott. Miért koni vintamok? És kia jánszak. Mem dengi ongo no shansak mi hanga singi akwai. Ne tata shi magwai ke goai. Ikke tuan. Mi ngi en be mai. Pagi chebe na mo ke go. Shike da shko mi en pagi chebe na mo. Ikke da to ya. Mi an ma gi sha ga na dan sut ta si no go to en ya. Mi ni en da shko ge te. Ikke tu inasan. Wenni ap jai. Chip me moki ma ken ta minasa. Ap ti sa shra dan sugi se ket ta java string wa gitan shna be muine nan. Chi nan da utani shia. Ni nin me an da man aman sa ke nau ya. Ami minik ta shkwegi kidwan.